0: Rádiómora. Egy óra csak zenével.
1: Muzika pressz prestanka. Rádiómora.
2: Kisrác, figyeld a zászlót. S ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új Szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.

si z toho konce károvi oslovit, odane. A fíde tőle kloszta szokú kenők z toha, van e pet, oszme in rove. A hercsütn smek, netn szúr, oszme in rove.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed, ami minden múlik, 72 szív dobbanással. Egy a csend elfogy el, egy a víz hangnak felel.